Patinek morgyanak, és haladéba te van sziga vagy. Ez a még csak vagy a díjas színe. Vamos fazer chorar a gente, não, Marcia?